0: kódolhatod,
1: énekelheted,
0: de a lábaddal is kísérheted
1: a legjobb dalokat.
0: Ez

Köszöntjük Frida és Friderika nevű kedves hallgatóinkat. A Friderika a Frida alakváltozata. A név legismertebb viselői Frida Kahlo, mexikói festőnő, Bayer Friderika énekesnő, és természetesen ön kedves Friderika, aki a rádiót hallgatja.

hát itt ez a hely, amit sokszor boldogan elhagynék. És itt ez az élet, amit sokszor

0: dolgok, nekem itt vannak álmaim.
1: Csak hogy jó kedved legyen.
2: Ez

0: Köszöntjük Frida és Friderika nevű kedves hallgatóinkat. A Friderika a Frida alakváltozata. A név legismertebb viselői Frida Kahlo, mexikói festőnő, Bayer Friderika énekesnő, és természetesen ön kedves Friderika, aki a rádiót hallgatja.
1: Népszerű filmek kedvelt betétdalai.
2: Szóval azt a kulcsot, amitől maga mindig mindenre igent mond, az égből kell megszerezni.
3: Így van.
2: Jó, akkor megpróbálom. Hát, ha Szűz Mária nekem is ledobja, mit lehet tudni? Próbáljuk meg. Mária, a kulcsot! Hopp. Ez az? Biztos, hogy haza akar menni, és a fagylalt, a csokoládé fagylalt. Jöjjön, együnk egyet.
3: Nem, most nem.
2: Hát akkor mikor?
3: Azt nem tudom.
2: Ezt is az ég döntésére bízom?
3: Nem, dehogy. Hagyja szegény Szűz Máriát, ne zavarja egy csokoládé fagylalt miatt.
2: Nem, ez nagyon igen, fontos. Mi nem tudjuk eldönteni ezt a fagylalt kérdést. Muszáj lesz megkérdezni. Mária, küldj valakit, aki megmondja, mikor együk meg azt a csokoládé fagylaltot.
4: A megoldás 7 perc.
1: Egy filmzene most...
0: A Best FM-en. A Best FM-en.

0: I'm a fireball.
1: A hétvégi pihenéshez is.
2: Best FM.
1: Mindig veled.
3: 10 éves az egészségügyi tanárképzés, ötletpályázatot hirdettek Hajdúböszörményben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: 10 éves jubileumát ünnepelte a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése, számolt be róla az unideb.hu. Az egészségtudományi karon rendezett eseményen felidézték a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. Az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze. Többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészség megőrzése való nevelést helyez középpontba. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta el rádiunknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
4: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
3: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ötletpályázatot hirdett Hajdúböszörmény önkormányzata a város turisztikai és közösségi vonzerejének növelésére, tájékoztatott a város honlapja. Olyan kreatív és megvalósítható ötleteket várnak, amelyek többek között új turisztikai látványosságokhoz, közösségi terek fejlesztéséhez, rendezvényekhez vagy élményalapú városi attrakciókhoz kapcsolódnak. A pályázaton magánszemélyek, civil szervezetek, informális közösségek és gazdasági szereplők is részt vehetnek. A pályaművek benyújtásának határideje szeptember 30-a. A kiválasztott ötletek későbbi megvalósítására a városra rendelkezés álló források függvényében lehetőséget biztosíthat. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

0: Ez a Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Átadták az év Civisháza díjat Debrecenben. Testvértelepülések találkozója Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A Miklós utca 43 szám alatti épület kapta idén az év Civisháza díjat Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A korábban átalakított, lecsupaszított homlokzati díszletet az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. A munkához Gulyás Attila építés segítségét is igénybe vették a tulajdonosok. Az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is kihirdették. A Darabas utca 39, a Kossuth utca 3 és 11, a Piac utca 69, valamint a 60 utca 6 szám alatt ingatlanok újulhatnak meg. Az önkormányzat idén 220 millió forintot különített el erre a célra. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
2: Hajdúszoboszlóra érkeztek a város testvértelepüléseinek delegációi és kulturális művészeti csoportjai a Boris Gasztrofesztiválra. Számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Az egyik Termál Hotel konferencia termében a résztvevő települések kölcsönösen bemutatkoztak színvonalas prezentáció keretében. Hajdúszoboszló mind a hat testvérvárosa, Bárdőrheim, Dicsőszentmárton, Rív, Dzserzsónyov, Langsrón és Késmár képviselteti magát, meghívótként pedig a kárpátaljai Nagybégány is csatlakozott a programhoz. A városvezető ismertette azt is, hogy a találkozó jó hangulatban, baráti légkörben zajlott. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

0: zenék változatosan.
1: Változatosan.
0: Best FM.
1: Best FM.
2: Az után járom egymagam, s még mindig érzem, hogy nem vagy itt.

Ödecsúsztat!

0: percent zenei kedvencei hétvégén is.
1: Ez a Best FM.
2: Mindig veled.
3: Októberben kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Bújai ösztöndíjasokat köszöntöttek az akadémián. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Hajdúbiharban, számolt be róla a Hajdú Press. A programmal egy időben az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A védekezésre azért van szükség, mert a veszettség továbbra is jelen van a környező országokban, különösen az ukrán és a román határ közelében. Magyarországon idén eddig 2 esetet igazoltak. A kutyák veszettség elleni oltása kötelező, a macskák rendszeres vakcinázása pedig erősen ajánlott. A rókák immunizálásának eredményességét a Nébih laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, amelynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségről való beszélgetést. Mondta a rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
4: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
3: A Debreceni Egyetem 13 fiatal kutatója nyerte el idén a Bújai János Kutatási Ösztöndíjat, számolt be róla az unide.hu. A díjazottakat a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházában rendezett ünnepségen köszöntötték. Az idei pályázatra 766 érvényes jelentkezés érkezett, közülük 157 kutató kapta meg az ösztöndíjat. A rendezvényen a kiemelkedő színvonalú záró kutatói jelentést készítőket emléklappal és bújai plakettel is elismerték. A Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának oktatója, Pinzes János szintén bújai plakettet vehetett át. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: Mit jósolnak már a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, ön erőzékeny és tapintatos, soha nem beszél arról, amit sértőnek, ízléstelennek vél. Éppen ezért akadhatnak olyanok, akik a fejére nőnek, vagy semmibe veszik a véleményét. Mika, ön bizonyos szituációkban nagyon eltökélt, a függetlenség mégsem erős oldala. Most azonban döntenie kell egy ügyben, és ehhez nem lesz szüksége tanácsadókra. Megáll a saját lábain. Ikrek. Egy könnyű kaland színesítheti a napjait, alapvetően kellemes a hétvégéje. Némi nehézséget esetleg a munkás hét utáni fáradtság okoz, ha teheti, pihenjen és éljen a kedveléseinek. Rák. Az események felgyorsulhatnak, ami talán zavarba ejti önt. Még a sikerek is elbizonytalaníthatják. Egy rák akkor érzi jól magát, ha nem kell számolnia semmiféle váratlan eseménnyel. Oroszlán, nagy józanságot bocsátanak most önre a csillagok. Nem ejti rabul a pillanat, hanem a jövőre épít. Ki kell dobnia azt, ami felett eljárt az idő. Szűz, most élvezheti az életet és a sikereket, könnyű dolga lesz. Önnek ma senki nem tud ellenállni, ám ezzel nem szabad visszaélnie. Mérleg, amit most kezd el, rövid időn belül eredményt hoz. A csillagokból nem csak erőt, hanem kitartást is meríthet. Skorpió. Lehet, hogy van néhány befejezetlen ügye, mind a hány nap pontot kellene tennie a végére, ám visszatarthatja azt, hogy végleg elszakadhat valakitől, és ön nem szeret búcsút mondani. Nyilas. Látványos sikereket érhet el, ha okosan tervez, még pénz is állhat a házhoz. Előre azonban ne igyon a medve bőrére, azaz ne költekezzen még akkor sem, ha erős csábításnak van kitéve. Bak, nagy terveket forgathat a fejében, amelyektől az életszínvonala jobbra fordulását reméli. Önbizalom hiányban nem szenved, ezért szinte elvárja tehetősebb ismerőseitől, hogy segítsék. Vízöntő. Nem mondható szerencsésnek a napokban, tehát a szerencsejátékokkal most nem érdemes kísérleteznie, a szerelmi ügyekkel sem, a munkájában viszont sikerekre számíthat. Alak. Talán új munkahelyről ábrándozik, de semmit nem tesz annak érdekében, hogy álmai valóra váljanak. Oszta meg a gondolatait a barátaival, ők talán tudnak segíteni jó ötletekkel, elképzelésekkel.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: A kérdésre, vajon vérteznek-e a tapasztalatok az élet olcsó vagy veszélyes, nagy erővel megszólaló kísértései ellen, tagadással kell felelni. Ilyen kísértések a hamis becsvágy, az indulati lehetőségek, mint a szerelem, a szereplés, világi siker, az érzékek csábításai, az egészségünkre káros étkezésbeli túlzások, az ital és a bódítószerek, a testi szenvedélyek, s azoknál is károsabb és veszélyesebb szellemi és jellembeli eltévejedések, mint a bosszúvágy, a hazugság, a kapzsiság. A természetben nincsen feltétlen jó és rossz. De föltétlenül rossz az ember számára, amit nem tudunk büntetlenül egyeztetni jellemünkkel. Tehát itt is, mint mindig, mikor döntenünk kell, ne azt kutassuk, vajon a kínálkozó csábítás önmagában jó-e vagy rossz, hanem csak azt kérdezzük, megfér-e jellemünkkel az, amit elkövetni szándékozunk.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Tíz éves az egészségügyi tanárképzés, ötletpályázatot hirdettek Hajdúböszörményben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves jubileumát ünnepelte a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése, számolt be róla az unideb.hu. Az egészségtudományi karon rendezett eseményen felidézték a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. Az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze. Többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészség megőrzése való nevelést helyezve középpontba. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta el rádiónknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
2: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, így félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ötletpályázatot hirdett Hajdúböszörmény önkormányzata a város turisztikai és közösségi vonzerejének növelésére, tájékoztatott a város honlapja. Olyan kreatív és megvalósítható ötleteket várnak, amelyek többek között új turisztikai látványosságokhoz, közösségi terek fejlesztéséhez, rendezvényekhez vagy élményalapú városi attrakciókhoz kapcsolódnak. A pályázaton magánszemélyek, civil szervezetek, informális közösségek és gazdasági szereplők is részt vehetnek. A pályaművek benyújtásának határideje szeptember 30-a. A kiválasztott ötletek későbbi megvalósítására a városra rendelkezés álló források függvényében lehetőséget biztosíthat. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

Jó reggel, Debrecen, ez a Best FM itt a 104.6-on. A vasárnap reggelben is itt vagyunk, 8 óra után indítom a mai napot, és szerintem nagyon sokan vannak, akik ilyenkor tényleg reggel felébrednek kávéval vagy teával a kézben, benyomják a rádiót, és akkor egész nap szól, mert hogy ilyenkor kezdődik a sütés, főzés, vagy készülődünk egy családi ebédre, vagy akár elmegyünk a szülőkhöz, barátokhoz, stb. Stb. Ugye a vasárnap, azt már megbeszéltük múlt héten is, hogy kicsit ilyen nyugisabb, meg hogy mindenkinek mást jelent a vasárnap. Hát remélem, hogy nagyon sok mindenkinek azt jelenti, hogy a Best FM-mel együtt készülődnek, mert én itt leszek egészen délutánig, és bízom benne, hogy együtt rádiózunk. Morvai Szűcs Nikő.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
2: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hi, we're the Pussycat Dolls.
5: Hi, this is Lionel Richie.
6: Hey, what's up? This is Bibi Rexha.
7: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
8: a Best FM.
2: A Best FM.

hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

Debrecen zenei kedvenceit játszom a hétvégén is, itt a 104.6-on. Szeptember 20-a van a vasárnap reggelben, a Friderikákat köszöntöm szívből, és tudom, hogy nagyon sok ünnepeltünk van, még akár házassági fordulós, névnapos, születésnapos, és tudják, hogy őket nevezni, még akár most így a reggeli órákban is lehet. www.bestfmdebrecen.hu, az ünnepelteket itt tudják nevezni, nem e-mailen, nem Viberen, nem SMS-ben, hanem csak is kizárólag az online felületünkön, úgyhogy ne felejtsék el őket nevezni. Hogyha esetleg találkoznak trafival úton útfélen, akkor mindenféleképpen jelezzék nekem, hogy én is tudjak segíteni az úton lévőknek. 500-540 akár itt is tudnak csörögni, de meg is írhatják nekem 39-33-104-6. Jó utat mindenkinek, aki épp útközben hallgat minket, de otthon, autóban és munkahelyen is, ez a Best FM itt a 104.6-on a vasárnap reggelben.

Jó reggelt mindenkinek! Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a vasárnap reggelben a 104.6-on. Szeptember 20-a több szempontból is különleges. Egyszerre szól a tisztaságról, a biztonságról, Európa kulturális sokszínűségéről és a gyermekekről is. Mert hogy ma van például az Európai Kultúra Napja, 2008 óta ünnepeljük, ma van a Gyermekek Világnapja, a Biztosítás Világnapja és a Takarítási Világnap is. Több szempontból különleges, több szempontból is fontos. Négy különböző téma, négy különböző világnap, mégis mindegyik ugyanarról szól, a felelősségről. Arról, hogy hogyan vigyázunk a környezetünkre, hogyan készülünk fel a váratlan helyzetekre, hogyan őrizzük meg a kulturális értékeinket, de legfőképpen arról is, hogy teremtünk biztonságos, élhető világot a következő generáció számára. Úgyhogy a ma délelőttben biztos, hogy lesz le majd szó mindegyikről, és egy picit bele is mélyedünk majd mindegyik témába. Jó reggelt mindenkinek, ez a Best FM, itt a 104.6-on.

0: Egy perc múlva 9 óra, úgyhogy mindjárt érkeznek a hírek. Előtte viszont még egy pár útinfó, amit már megírtak nekem. Például Józsános Ie Gáboron a boxban a trafi, ezt írta nekem Dani, és kaptam egy SMS-t arról, hogy a Pesti utcán is kint a trafi, illetve a Mélyvölgynél is dolgoznak a rendőrök, tehát Józsa után, úgyhogy egy jó pár helyen figyelnünk kell most.
1: A Trafibox információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Illetve ugye egész héten tart a rendőrségi ellenőrzés, ahol a biztonsági övet, a bukósisak meglétét és minden egyéb biztonsági eszközt ellenőriznek a rendőrök, szóval valószínűleg sokkal több ellenőrzéssel találkozhatunk az utakon 22-éig, szóval ma, holnap és holnap után még biztosan. Mutatom, hogy mivel indítunk a következő órában.

0: Veronika bátor egy nagy kedvencünk, mindjárt itt a Best FM-en, előtte viszont a hírek, pontosan 9 óra van. Jó reggelt!
1: Átadták az év Civisháza díjat Debrecenben. Testvértelepülések találkozója Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: A Miklós utca 43 szám alatti épület kapta idén az év Civisháza díjat Debrecenben. Számolt be róla a dehir.hu. A korábban átalakított, lecsupaszított homlokzati díszletet az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. A munkához Gulyás Attila építés segítségét is igénybe vették a tulajdonosok. Az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is kihirdették. A Darabas utca 39, a Kossuth utca 3 és 11, a Piac utca 69, valamint a 60 utca 6 szám alatt ingatlanok újulhatnak meg. Az önkormányzat idén 220 millió forintot különített el erre a célra. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Hajdúszoboszlóra érkeztek a város testvértelepüléseinek delegációi és kulturális művészeti csoportjai a Boris Gasztro Fesztiválra. Számolt be róla a Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Az egyik Termál Hotel konferencia termében a résztvevő települések kölcsönösen bemutatkoztak színvonalas prezentáció keretében. Hajdúszoboszló mind a hat testvérvárosa, Bárdőrheim, Dicsőszentmárton, Rév, Dzsersonyóv, Langsrón és Késmár képviselteti magát, meghívótként pedig a kárpátaljai Nagybégány is csatlakozott a programhoz. A városvezető ismertette azt is, hogy a találkozó jó hangulatban, baráti légkörben zajlott. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.

hétvégében is szólnak Debrecen zenei kedvencei itt a 104.6-on. Szeptember 20-a van, és ugye említettem, hogy több világnapot is ünnepelünk a mai napon. A biztosítás, az európai kultúra, a takarítás, de az egyik legfontosabb a gyermekek világnapja, amit 1954 óta minden évben szeptember 20-án ünnepelünk, és arra emlékeztet minket, hogy a gyermekek védelme, a biztonságuk, az egészségük és a boldog fejlődésük az egész társadalom közös felelőssége. Tehát ha belegondolunk abba, hogy a gyermekkor az nem csupán az élet egyik szakasza, hanem az a meghatározó időszak, amikor kialakulnak az ember alapvető értékei, a kapcsolatok és a jövőbeni lehetőségek. És ezért azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy minden gyermek szeretetteljes, biztonságos és támogató környezetben tudjon felnőni. Azt hiszem, hogy ezzel bátran egyetérthetünk. A világnap viszont nem pusztán egy ilyen ünnep, hanem egy felhívás, egy figyelemfelhívás arra, hogy a gyermekek jogait és érdekeit minden körülmények között tiszteletben kell tartani. Tehát a világ számos részén még ma is vannak olyan gyermekek, akik nélkülözéssel, erőszakkal, szegénységgel, vagy az oktatáshoz való hozzáférés hiányával kénytelenek szembenézni. Tehát jó tudni, hogy a gyermekeknek nem csak szeretetre, gondoskodásra van szükségük, hanem biztonságra, oktatásra, játékra, és persze arra is, hogy meghallgassák őket, és figyeljenek rájuk. Talán nekünk felnőtteknek is érdemes néha megállni egy pillanatra is, emlékezni arra, milyen fontos volt gyerekként, hogy valaki tényleg figyeljen ránk.

Podcast FM Debrecen, itt a 104.6-on a vasárnap reggelben szólnak a zenei kedvencek a gyermekek világnapján, többek között itt szeptember 20-án, ugye erről volt szó, és a gyermekek világnapja története az szorosan összekapcsolódik egyébként a gyermekek jogainak nemzetközi védelmével, mert hogy 1954-ben az ENSZ közgyűlése ajánlotta a tagállamoknak az egyetemes gyermeknap bevezetését, aminek ugye a célja a gyermekek közötti testvériség és megértés előmozdítása, valamint a gyermekek jólétének a támogatása volt. Tehát a gyermekek jogainak a védelme azóta még hangsúlyosabbá vált, és az egyik legfontosabb mérföldkő 1989. november 20-a, amikor az ENSZ közgyűlés elfogadta a gyermek jogairól szóló egyezményt. Ez kimondja többek között, hogy minden gyermeknek joga van az élethez, a fejlődéshez, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz, a védelemhez, valamint ahhoz, hogy a saját életét érintő kérdésekben életkorának és érettségének megfelelően figyelembe vegyék a véleményét. A gyermekek világnapja ezért is ösztönöz minket arra, hogy ne csak ezen az egy napon gondoljunk a gyermekek helyzetére, mert hogy a gyerekek védelme mindennapos társadalmi feladat, ezt talán mondanom sem kell. A család, az iskola, az állam és a közösségek egyaránt felelősek azért, hogy a gyermekek biztonságos környezetben tudjanak fejlődni, megfelelő oktatáshoz tudjanak jutni, és megkapják azt a törődést, azt a támogatást, amire valóban szükségük van. A világnap legfontosabb üzenete az, hogy minden gyermek számít. A gyermekek jogai tehát nem attól függnek, hogy hol születtek, hogy milyen családban élnek, vagy milyen körülmények között nőnek fel. A felnőttek feladata

hogy megteremtsék számukra azokat a feltételeket, amelyek között biztonságban, méltóságban és lehetőségekkel élheti meg a és lehetőségekkel tele élhetik meg a gyermekkorukat. Ezt azt gondolom, hogy mindenkinek észben kell tartani.

0: Whitney Houston dala után, és itt vagyunk, Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a 104.6-on, és egyébként ezzel a kapcsolatban, mármint a dallal kapcsolatban eszembe jutott, hogy ha valaki még nem látta a Whitney Houston filmet, ami egyébként 2022-ben jelent meg, az I Wanna Dance With Somebody címmel, akkor szerintem érdemes megnézni. Ezek az életrajzi filmek, én azt gondolom, hogy nyilván olyan történeteket, olyan dolgokat írnak le, amikről feltehetően tudjuk, hogy igaz, de persze én azt gondolom, hogy ezek az életrajzi filmek sok esetben olyan dolgokat is lefesthetnek és felfedhetnek, amikről nem tudjuk bebizonyítani, hogy ez valóban így volt-e, ez valóban úgy volt-e, valóban ezt érezte. És hát nyilván, akiről szól az életrajzi film, ő már nem tudja sem tagadni, sem egyetérteni ezzel a dologgal. De érdemes megnézni, csak úgy, mint a Michael Jackson filmet, aminek ugye lesz folytatása is. Szerintem ez is zseniálisra sikeredett. Nos, nézzük meg, hogy hol van még trafi, mert hogy többen is írták nekem, például Józsán a Sije Gáboron a boxban benne van, a Pesti utcán Debrecenben szintén trafi, és Józsa után a Mélyvölgynél is dolgoznak a rendőrök, úgyhogy több helyen is számítani kell a rendőri ellenőrzésre.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Óvatosan és figyelmesen szeljük az utakat, és persze hangosítsuk fel a rádiót, szól a Best of Fun.

0: Zártuk a vasárnap reggelt, és indul már is a délelőtt itt a Best FM rádióban. Gyors útinfó, ugye fokozott rendőri ellenőrzést tartanak országszerte egészen szeptember 22-éig. Kiemelten vizsgálják a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek, valamint a bukósisak használatát, úgyhogy nem véletlen, hogyha több rendőrt látunk az utakon. Csak óvatosan, figyelmesen, türelmesen mutatom a következő órát, mivel indítjuk. Snap slágere mindjárt itt a Best FM-en. Yes, I
1: októberben kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Bújai ösztöndíjasokat köszöntöttek az akadémián. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Hajdúbiharban. Számolt be róla a Hajdú Press. A programmal egy időben az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A védekezésre azért van szükség, mert a veszettség továbbra is jelen van a környező országokban, különösen az ukrán és a román határ közelében. Magyarországon idén eddig 2 esetet igazoltak. A kutyák veszettség elleni oltása kötelező, a macskák rendszeres vakcinázása pedig erősen ajánlott. A rókák immunizálásának eredményességét a NIBIH laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Médiaunió új kampánya, amelynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségről való beszélgetést. Mondta a rádiónknak Kardos Ferenc, a Médiaunió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
1: A Debreceni Egyetem 13 fiatal kutatója nyert el idén a Bújai János Kutatási Ösztöndíjat, számolt be róla az unideb.hu. A díjazottakat a Magyar Tudományos Akadémia Budapesti Székházában rendezett ünnepségen köszöntötték. Az idei pályázatra 766 érvényes jelentkezés érkezett, közülük 157 kutató kapta meg az ösztöndíjat. A rendezvényen a kiemelkedő színvonalú záró kutatói jelentést készítőket emléklappal és bújai plakettel is elismerték. A Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának oktatója, Pinzes János szintén bújai plakettet vehetett át. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék, eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Te vagy gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

06 33 34 a Best FM egyik elérhetősége, ahová jöhetnek az üzenetek, vagy akár az útinformációk is itt szeptember 20-án. És ugye említettem, hogy több világnapunk is van, a gyermekek világnapjáról már az előző órában beszéltünk. Most egy olyan világnap következik, ami a biztonság és a gondoskodás kérdésére irányítja rá a figyelmet, ez pedig nem más, mint a biztosítás világnapja. Aminek létrejöttét egyébként az osztrák biztosító kezdeményezéséhez kötik, és nyilván a biztosítás nem az a téma, amiről nap mint nap beszélgetünk, pedig életünk számos területén jelen van, és sokkal több helyre tudnánk bebiztosítani magunkat, hogyha egy kicsit utána néznénk ezeknek a dolgoknak. Nem sokára majd erről beszélgetünk.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. A mai születésnapi tortát a Kisangyal alkotja. Prémium sütemények és kézműves fagylalt egy helyen. Kisangyal. Minőség minden formában. Kisangyal.eu.
2: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.
3: A

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: Kohos, önerőzékeny és tapintatos, soha nem beszél arról, amit sértőnek, ízléstelennek vél. Éppen ezért akadhatnak olyanok, akik a fejére nőnek, vagy semmibe veszik a véleményét. Bika, ön bizonyos szituációkban nagyon eltökélt, a függetlenség mégsem erős oldala. Most azonban döntenie kell egy ügyben, és ehhez nem lesz szüksége tanácsadókra. Megáll a saját lábain. Ikrek, egy könnyű kaland színesítheti a napjait, alapvetően kellemes a hétvégéje. Némi nehézséget esetleg a munkás hét utáni fáradtság okoz, ha teheti, pihenjen és éljen a kedveléseinek. Rák, az események felgyorsulhatnak, ami talán zavarba ejti önt, még a sikerek is elbizonytalaníthatják. Egy rák akkor érzi jól magát, ha nem kell számolnia semmiféle váratlan eseménnyel. Oroszlán, nagy józanságot bocsátanak most önre a csillagok, nem ejti rabul a pillanat, hanem a jövőre épít. Ki kell dobnia azt, ami felett eljárt az idő. Szűz, most élvezheti az életet és a sikereket, könnyű dolga lesz, önnek ma senki nem tud ellenállni, ám ezzel nem szabad visszaélnie. Mérleg, amit most kezd el, rövid időn belül eredményt hoz, a csillagokból nem csak erőt, hanem kitartást is meríthet. Skorpió, lehet, hogy van néhány befejezetlen ügye, mind a hány nap pontot kellene tennie a végére, ám visszatarthatja azt, hogy végleg elszakadhat valakitől, és ön nem szeret búcsút mondani. Nyilas, látványos sikereket érhet el, ha okosan tervez, még pénz is állhat a házhoz. Előre azonban ne igyon a medve bőrére, azaz ne költekezzen még akkor sem, ha erős csábításnak van kitéve. Bak, nagy terveket forgathat a fejében, amelyektől az életszínvonala jobbra fordulását reméli. Önbizalom hiányban nem szenved, ezért szinte elvárja tehetősebb ismerőseitől, hogy segítsék. Vízöntő. Nem mondható szerencsésnek a napokban, tehát a szerencsejátékokkal most nem érdemes kísérleteznie, a szerelmi ügyekkel sem, a munkájában viszont sikerekre számíthat. Alak. Talán új munkahelyről ábrándozik, de semmit nem tesz annak érdekében, hogy álmai valóra váljanak. Oszta meg a gondolatait a barátaival, ők talán tudnak segíteni jó ötletekkel, elképzelésekkel.

A Rise Up egy régi nagy kedvencünk szólt itt a Best FM Rádióban a 104.6-on, és ugye a biztosítás világnapjáról beszéltünk. Itt szeptember 20-án többek között ez a világnap is van. És a biztosítás alapgondolata tulajdonképpen teljesen egyszerű, hogyha belegondolunk. Felkészülünk egy olyan váratlan helyzetre, ami komoly anyagi terhet jelenthet. Legyen szó közlekedési balesetről, egy lakásban keletkező kárról, betegséghez kapcsolódó kiadásról, vagy mondjuk az utazás során felmerülő problémáról. A megfelelő biztosítási bizonyos feltételek mellett anyagi segítséget tud nekünk nyújtani. Én például soha nem megyek el úgy nyaralni, hogy nincs biztosítás kötve, mert soha nem tudhatom, hogy mikor lesz rá szükségem. A biztosítás elsősorban ugye a kockázatkezelésről szól, tehát nem tudjuk előre, hogy történik-e velünk valamilyen váratlan esemény, de bizonyos kockázatokra fel lehet készülni. A biztosítási világnap pedig jó alkalom arra, hogy egy kicsit átgondoljuk, milyen értékeket szeretnénk megóvni, milyen kockázatokkal számolunk, és hogy valóban tisztában vagyunk-e a megkötött biztosításaink feltételeivel. Mert egyébként a biztonság sokszor nem akkor válik fontossá, amikor minden rendben van, sőt, hanem éppen akkor válik, amikor történik valami, és akkor kapunk a fejünk köz. És szerintem ez a dolog az élet minden területén így van. Ami teljesen természetes, és ott van, azzal annyira nem foglalkozunk, mert hát mi baj lehet. Aztán sajnos egyik pillanatban megtörténik, és gondolkodunk, hogy húha, akkor most hogyan tovább. Right Here Rating, itt a folytatásban a 104.6-on.

Most már ünnepelünk úgy igazán, mert hogy nagyon sok születésnaposunk van szeptember 20-án is ünnepelnek. Például Moldován Sándorné egy gyönyörű szép kerek születésnapot, a 70-et tartja ma, Isten éltesse nagyon sokáig a világ legcsodásabb anyukáját, anyósát, és nem utolsó sorban nagymamáját. Rácsai Johnny is ünnepel, ő 28 éves lett, szeretettel köszöntjük a fiunkat, két édes kislány Zina és Mira büszke apukája, számára ők a legfontosabbak, kívánjuk neki a boldog életet. Nagy Milán sem felejtett el, anya, apa és Dorian most kezdte a 10. osztályt a Betlemben, és focizni is járt, nagyon sokat tud tanulni, nagyon örülne a tortának. Hát annak ki nem. Horváth Máté is ünnepel, 11 éves lett, Isten éltesse sokáig, Dobainé Erdei Fruzsinát is köszöntjük, a huga Dóri neveztem. És azt írta nekünk, hogy mi, ha sok mindenben nem is értünk egyet, de akkor is csak a nővérem vagy, és látod, most is én neveztelek be. Katonka Sándor is ünnepel, 66 éves lett, egy ezermester nagypapa, aki ha kell, hajót készít, pónit alkot fából az unokái kérésére. Aztán Rácz Józsefné Katikát is köszöntjük szívből. Szeretnénk, ha sokáig így várna bennünket saját nevelésű kakaspörkölt, nokedli, tyúkhúsleves, rántott hús, krumplipüré, és hát még sorolhatnám a napi menüt. Gyerekei, unokái és vejei köszöntik. Szilágyi Zsombi is az ünnepeltek között van, illetve Krajcár Szilviát, Papné Tóth Erikát, Pásztor Hannát, Karacs Gábort, Boros Csapát, Nagy Noémit, Kaszás Imrét, Juhász Zsoltot, Kabai Tamást, Oswald Károlyt és Szabó Ágnest is köszöntjük szívből. A kisangyal cukrászda tortáját csak egy valakinek tudom átadni, úgyhogy nézzük is, hogy kinél fog megcsörrenni a telefon.

0: Igen, tessék.
1: Halló, halló, Hartman Istvánnal beszélek?
0: Igen.
1: Szép napot, István. Hogyan indult ez a mai nap?
0: Köszönöm szépen, jól.
1: Na, készülődnek valamivel? Esetleg mondjuk a párjával, vagy a kislányával, Lilivel?
0: Nem. Pihenés van csak.
1: Pihenés?
0: Igen.
1: De azért egy kis picike, icike, picike ünneplés lesz?
0: Hát egy picike reméljük.
1: Ebéd vagy vacsora, még most jó idő van, akár kint a kertben is el lehet fogyasztani, vagy a nagy erdőn piknikezve, nem tudom, hogy éppen mit választanának.
0: Egy jó ebéd.
1: Ledolgozni az ebédet, ugye?
0: Így van.
1: Vagy ledolgozni mondjuk a születésnapi tortát.
0: Ó, azt is jól lenne.
1: Szereti a tortákat, az édességeket, István?
0: Szeretem, szeretem.
1: És mit szólna hozzá, hogyha én azt mondanám, hogy ajándékba adunk ma egy tortát?
0: Nagyon örülnék neki.
1: Igen? Azt mondom, hogy egy ropogós csokoládé vanília torta sós karamell bevonattal. Jól hangzik?
0: Nagyon.
1: Mert hogy én vajon honnan telefonálhatok?
0: Persze.

0: Bizony, hogy a Best FM Rádió Morvai Szűcsenikő vagyok. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok. Volt akkor már valami kis köszöntés, kis bármi?
1: Volt, gondolom.
0: Na hát a párja és a kislánya Lili köszönték. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk, és nagyon-nagyon szeretjük ez az üzenet.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon szívesen, tehát a kis angyal cukrászda tortáját viheti el tőlünk István, és a boldog születésnapot kívánunk, jó ünneplést a mai napra.
1: Nagyon szépen köszönöm, további szép napot.
0: További szép napot.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM.
2: 10 éves az egészségügyi tanárképzés, ötletpályázatot hirdettek Hajdúböszörményben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: 10 éves jubileumát ünnepelte a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése, számolt be róla az unideb.hu. Az egészségtudományi karon rendezett eseményen felidézték a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. Az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze. Többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészség megőrzése való nevelést helyezve középpontba. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta el rádiunknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
2: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ötletpályázatot hirdett Hajdúböszörmény önkormányzata a város turisztikai és közösségi vonzerejének növelésére, tájékoztatott a város honlapja. Olyan kreatív és megvalósítható ötleteket várnak, amelyek többek között új turisztikai látványosságokhoz, közösségi terek fejlesztéséhez, rendezvényekhez vagy élményalapú városi attrakciókhoz kapcsolódnak. A pályázaton magánszemélyek, civil szervezetek, informális közösségek és gazdasági szereplők is részt vehetnek. A pályaművek benyújtásának határideje szeptember 30-a. A kiválasztott ötletek későbbi megvalósítására a városa rendelkezés álló források függvényében lehetőséget biztosíthat. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. A hírek

Balázsdala után is szólnak a zenei kedvencek a Best FM-en itt a 104.6-on, és ugye nagyon sok világnapról beszéltünk már itt szeptember 20-án, viszont most nem konkrétan a dátum a fontos, hanem hogy szeptember 3. vasárnapja van, és hát vannak napok, amelyek egy-egy fontos ügyre hívják fel a figyelmet. Hát szeptember 3. vasárnapján például a tisztaság kerül a középpontba, ez ugyanis a takarítási világnap. Egy olyan kezdeményezésről van szó, amely a környezetünk tisztán tartására és a közös felelősségünkre irányítja rá a figyelmet. 92-ben indult el, és azóta számos országban kapcsolódnak hozzá különféle közösségi programok. A mai nap üzenete egyébként, hogyha így konkrétan a takarítási világnapot nézzük, hogy fontos a tiszta környezet, ami nem csak esztétikai kérdés, mert hatással van az egészségünkre, a közérzetünkre, és persze arra is, hogy hogyan érezzük magunkat a lakóhelyünkön. És talán nem is kell mindig nagy dologra gondolnunk, egy eldobott papírdarab felszedése, a szelektív hulladékgyűjtés, a környezetünk rendben tartása mind-mind olyan apró cselekedet, amivel hozzátehetünk ahhoz, hogy tisztább és élhetőbb legyen a környezetünk. A takarítási világnap tehát tulajdonképpen arra emlékeztet minket, hogy a tisztaság egy közös ügy. Dániel Figergő és Pardogreszt közösen érkezik a

Jazz Glindola után is szólnak a zenei kedvencek itt a 104.60. szeptember 20-án, és ugye volt már szó a gyermekek világnapjáról, a takarítási világnapról, a biztosítás világnapjáról, és maradt még egy világnap a mai napra, ez az Európai Kultúra Napja egészen pontosan, szóval nem feltétlen világnapról beszélünk, hanem az Európai Kultúra Napról. Tehát Európa ugye nem csak egy földrajzi terület, hanem nagyon sok kultúra, nagyon sok nyelv, nagyon sok hagyomány is, persze a történetek sokszínűsége, közössége is. 2008 óta az Európai Kultúra Napja erre a sokszínűségre, meg persze az európai kulturális értékekre folyamatosan ráirányítja a figyelmet, de hát mit is jelent valójában ugye az, hogy európai kultúra? Hát, hogyha végignézzük az európai térképet, akkor szinte minden ország a saját nyelvvel, saját hagyományokkal, saját gasztronómiával, zenével, művészettel, történelmi örökséggel rendelkezik, akár csak mondjuk, ha megnézzük a saját kultúránkat, a saját gasztronómiánkat. Mégis nagyon-nagyon sok közös kulturális érték köt minket össze. Az európai

kultúrát. Egy magyar népdal, egy francia festmény, egy olasz épület, tudják, azok a tipikus szép olasz épületek, vagy egy bármilyen legenda, egy finn irodalmi mű, mind-mind része lehet annak a sokszínű kulturális örökségnek, amely Európát jellemzi. És talán a mai nap, hogyha már az Európai Kultúra Napjáról beszélünk, akkor mondhatjuk, hogy jó alkalom arra, hogy ne csak a saját kulturális örökségünkre legyünk büszkék, hanem kíváncsian forduljunk más európai népek értékei felé is. Kíváncsian nézzük meg a gasztronómiát és a hagyományokat. Én azt gondolom, hogyha elutazunk külföldre, legyen mondjuk az Franciaország, Olaszország, Görögország, stb., akkor úgy mi is szeretnénk látni az ő hagyományaikat. Nyilván a gasztronómiát, azt ugye az nagyjából ismerjük, a görög ételeket, az olasz ételeket, a finn tésztákat, a pizzát, a stb. És hogyha Magyarországra érkeznek, akkor egy jó pörkölt, egy töltött káposzta, egy gulyásleves, ami ugye a saját gasztronómiai értékünk, vagy akár a hagyományaink, a saját magyar hagyományaink, nemzeti értékeink, amiket mi is szeretünk megismertetni másokkal. Ez az Európai Kultúra Napja. Ez már a Margaret Island a folytatásban.

0: jönnek a hajcsatok. Fiúk a lányokra, bátran itt most hajtsatok, kezet az égbe, felrepüljenek a hajtsatok.
1: A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli.

0: dél, úgyhogy a déli vasárnapi harangszó is elindul majd. Na hát nem nálunk, hanem úgy odakint, tudják. De mit jelent ez nálunk? Azt, hogy indul nem sokára a déli kívánság műsora Best FM-en, úgyhogy 500-540 vagy 30-as 933-1046. Mondok egy pár infót, amit az utakról tudunk. A Pesti utcán trafi, Józsán, a Sije Gáboron, a boxban benne van a trafi, és korábban a Mélyvölgynél is dolgoztak Józsa után a rendőrök, úgyhogy úton útfélem, óvatosan, és persze csak a Best FM.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüveg készítés specialistája a Pupi.

0: rádiód.
1: A te rádiód. Ez a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Átadták az év civis házadíjat Debrecenben. Testvértelepülések találkozója Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: A Miklós utca 43 szám alatti épület kapta idén az év civis házadíjat Debrecenben. Számolt be róla a dehir.hu. A korábban átalakított, lecsupaszított homlokzati díszletet az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. A munkához Gulyás Attila építés segítségét is igénybe vették a tulajdonosok. Az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is kihirdették. A Darabas utca 39, a Kossuth utca 3 és 11, a Piac utca 69, valamint a 60 utca 6 szám alatti ingatlanok újulhatnak meg. Az önkormányzat idén 220 millió forintot különített el erre a célra. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
2: Hajdúszoboszlóra érkeztek a város testvértelepüléseinek delegációi és kulturális művészeti csoportjai a Boris Gasztro Fesztiválra. Számolt be róla a Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Az egyik Termál Hotel konferencia termében a résztvevő települések kölcsönösen bemutatkoztak színvonalas prezentáció keretében. Hajdúszoboszló mind a hat testvérvárosa, Bárdőrheim, Dicsőszentmárton, Rév, Dzserzsonyov, Langsrón és Késmár képviselteti magát, meghívótként pedig a kárpátaljai Nagybégány is csatlakozott a programhoz. A városvezető ismertette azt is, hogy a találkozó jó hangulatban, baráti légkörben zajlott.
4: Az időjárás jelentést a Dulux beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
2: 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban. A szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
5: Célállomás
1: Debrecen.
5: Pozíció
1: 104,3.

0: Déli Kívánság műsorban tüdörögnek egymás után, jönnek, sorakoznak a zenei kérések. 39-33-104-6. Pityu itt választott egy Abba slágert, úgyhogy mindjárt ezt fogom játszani a párjának, Lilinek, de valaki van a vonalban is. Háló, háló, Bestefán!
1: Krisztiánok, egy zeneszámot szeretnék kérni a kedvesemnek. A Horváth Tamás beédestem. Azt üzenem neki, hogy nem sokkal majd születik a kisbabánk. Nagyon szeretem.
0: No, na, akkor már is játszom a kedvesednek a dalt, és várom a további kéréseket is. 500-540 itt lehet nekem csörögni.

0: Társaságműsorba, Stefan, halló, halló!
1: Pia Sándor vagyok, kérném szépen a terápiás ház foglalkoztatási csoportjának küldeném. Kellemes hétvégét nekik!
2: Te mit szeretnél kérni?
3: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et! Best FM kívánok!

0: Kívánság műsor, Best FM Rádió, hallgatlak, szia!
1: Gábor vagyok, és egy Erika Iglesias zenét szeretnék páromnak. Nagyon, nagyon szeretem és imádom. Köszönöm szépen! Would you dance if I asked you to dance? Would you run and never look back? Would you cry

0: szeretnél kérni?
1: Elárulod nekünk? Hívd az 500-540-et. Best FM kívánságműsor.
2: Októberben kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Bújai ösztöndíjasokat köszöntöttek az akadémián. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Hajdúbiharban, számolt be róla a Hajdú Press. A programmal egy időben az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A védekezésre azért van szükség, mert a veszettség továbbra is jelen van a környező országokban, különösen az ukrán és a román határ közelében. Magyarországon idén eddig 2 esetet igazoltak. A kutyák veszettség elleni oltása kötelező, a macskák rendszeres vakcinázása pedig erősen ajánlott. A rókák immunizálásának eredményességét a Nébih laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, amelynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségről való beszélgetést. Mondta a rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: A Debreceni Egyetem 13 fiatal kutatója nyerte el idén a Bújai János Kutatási Ösztöndíjat, számol be róla az unide.hu. A díjazottakat a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházában rendezett ünnepségen köszöntötték. Az idei pályázatra 766 érvényes jelentkezés érkezett, közülük 157 kutató kapta meg az ösztöndíjat. A rendezvényen a kiemelkedő színvonalú záró kutatói jelentést készítőket emléklappal és bújai plakettel is elismerték. A Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának oktatója, Pinzes János szintén bújai plakettet vehetett át. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
1: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
0: Ön kérte már kedvencét?
1: Hívja az 500-541-et.

Dua Lipa és a Training Season. Közben kaptam egy üzenetet Józsitől, hogy sziasztok, a feleségemnek szeretnék kérni egy dalt, aki a világ legjobb húslevesét készíti minden vasárnap. Most sincs ez másként. Ocho Macho az egyik kedvenc zenekara, és hogyha a Jó Nekem című dalt lejátszanád, akkor nagyon örülnék neki. Köszönjük szépen, Valika, hogy vagy nekünk. Puszi az egész család. Na hát akkor jó étvágyat kívánok nektek az ebédhez, és akkor Valikának pedig érkezik a dal. Reggel!

Debrecen zenei kedvenceit játszom itt a déli kívánság műsorban a 104.6-on. A Light It Up, ezzel megyünk tovább Mariah Carey dala után, mert hogy kaptam egy üzenetet méghozzá Feritől, hogy igazából a keresztfia ünnepli ma a születésnapját, és Major Lazer-től szeretne egy dalt, ezért is esett a választás a Light It Up-ra. Aztán pedig majd a tankcsapda is jön mindjárt, ez lesz a Be vagyok rúgva méghozzá Peti kérésére. Lassan, de biztosan a végéhez érkezünk egyébként a mai déli kívánság műsornak. Még van egy pár kiadó helyem, úgyhogy ezekre még le lehet

0: Ez a város ritmusa.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sok a télek.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.

0: weboldalon. Szeptember 27-e, Ráskó Eszter, Debrecen.
1: A reklám után újra
2: Debrecen zenei kedvencei.
1: Megállás nélkül.
3: Hi, this is Craig David.
4: Hey, this is Kylie.
5: Király Viktor vagyok.
6: Hi, this is Madonna.
7: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
1: Ez a Best FM.
8: Hey, yo, Jace.
9: Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
8: Say something to her. Holla at her.
9: I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

A Valhalla és az Apuved meg Peti kérésére szólt itt a 104.6-on, most viszont érkezik Ed Sheeran és a Shape of You. Viki és Léna szeretne az apukájának egy dalt, Szombathelyről üzentek nekünk. Tegnap is kértek dalt, de sajnos nem fértek be a kívánság műsorba, úgyhogy remélem, most is hallgatják a rádiót. Ezzel a dallal én búcsúzom, míg jön majd egy Beautiful Day és egy Ákos, aztán viszont már indul majd az Euró Top 40. Velem jövő héten találkozhatnak majd a délelőttben, csak úgy, ahogy az lenni szokott. Vigyázzanak magukra, szuper vasárnap délután mindenkinek. Használjuk ki ezt a csodás időjárást, és az ebéd után akár sétáljunk egy nagyot. Töltődjünk fel, hiszen így tudunk majd elindulni egy újabb héten. Morvai Szűcsenikő vagyok. Hello, hello!

0: A Best FM dalaival nap mint nap átélheti legszebb emlékeit.
1: 10 éves az egészségügyi tanárképzés, ötletpályázatot hirdettek Hajdúböszörményben. Változékonyabb idő várható, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: 10 éves jubilómát ünnepelte a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése, számolt be róla az unideb.hu. Az egészségtudományi karon rendezett eseményen felidézték a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. Az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze. Többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészség megőrzése való nevelést helyezve középpontba. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek. Mondta el rádiónknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
3: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, így félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
1: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ötletpályázatot hirdett Hajdúböszörmény önkormányzata a város turisztikai és közösségi vonzerejének növelésére, tájékoztatott a város honlapja. Olyan kreatív és megvalósítható ötleteket várnak, amelyek többek között új turisztikai látványosságokhoz, közösségi terek fejlesztéséhez, rendezvényekhez vagy élményalapú városi attrakciókhoz kapcsolódnak. A pályázaton magánszemélyek, civil szervezetek, informális közösségek és gazdasági szereplők is részt vehetnek. A pályaművek benyújtásának határideje szeptember 30-a. A kiválasztott ötletek későbbi megvalósítására a város a rendelkezés álló források függvényében lehetőséget biztosíthat. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.
0: A hírek után
2: indul!
4: Are you ready?
2: Az Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től

0: Alig, hogy megjelent, már szól is. Újdonság a Best FM-en.
1: Új belépő az Eurotop 40-ben. A 36.

0: reklámzenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez.
1: Ez a Best FM. A kedvencek rádiója. Eurotop 40.
0: A 35.

A hétszeres Grammy-díjas énekesnő Madonna életmódjáról, provokatív színpadi fellépéseiről és klipjeiről sokszor többet cikkeztek, mint zenei teljesítményéről, de Madonna nem az a fajta, aki ettől zavarba jött volna. 1989 tavaszán dobta piacra legnagyobb hatású albumát, a Like a Prayer-t, amiről a Cherish című dalt hallgattuk meg. A most következő dal Kelly Rowland Grammy-díjas amerikai R&B énekesnő színésznő nevéhez fűződik, aki mint a Destiny's Child alapító tagja lett híres, és aki első szólóalbumát 2002-ben adta ki. A felvételről megjelent első kislemez, a Dilemma, egy együttműködés eredménye a híres rapperrel Nellyvel, ami ismét Grammy-díjat jelentett számára, ezúttal szólóban.

0: FM-ből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
0: Eurotop 40. A 33.

0: fütyűrészheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40. A 32.

testem, baby. Csípős nyelvek szerint a Baby Sisters Szeresd a testem című dala, a vágytól túlfűtött nők örökzöld himnusza a 90-es évekből. A három énekesnő Klári, Gabi és Évi manapság már sikeres anyaként és üzletasszonyként állják meg a helyüket. A nehéz időszakokban, váratlan helyzetekben bizony sokaknak erőt adhat egy-egy jól eltalált dal, találó szöveggel és dallamvilággal fűszerezve. A 2015-ben felosztott Anti-Fitness Club Mennyország című dala sokak számára egy igazi motivációs dal, amely arra biztat mindenkit, hogy ne adja fel, küzdjön a céljaiért.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a plusz 3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotelicium.com/étterem oldalon.
3: 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még álomutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
4: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
5: Igen.
4: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
5: Óriási.
4: A Mikepercsi út 73/C-ben.
3: Így van, gyerek.
6: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
1: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Átadták az év civis házadíjat Debrecenben. Testvértelepülések találkozója Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
7: A Best FM-en.
8: A Miklós utca 43 szám alatti épület kapta idén az év civis házadíjat Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A korábban átalakított, lecsupaszított homlokzati díszletet az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. A munkához Gulyás Attila építés segítségét is igénybe vették a tulajdonosok. Az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is kihirdették. A Darabas utca 39, a Kossuth utca 3 és 11, a Piac utca 69, valamint a 60 utca 6 szám alatti ingatlanok újulhatnak meg. Az önkormányzat idén 220 millió forintot különített el erre a célra. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
9: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába estek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon, és ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
8: Hajdúszoboszlóra érkeztek a város testvértelepüléseinek delegáció és kulturális művészeti csoportjai a Boris Gasztro Fesztiválra. Számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Az egyik Termál Hotel konferencia termében a résztvevő települések kölcsönösen bemutatkoztak színvonalas prezentáció keretében. Hajdúszoboszló mind a 6 testvérvárosa, Bárdőrheim, Dicsőszentmárton, Rév, Dzsersonyov, Langsrón és Késmár képviselteti magát, meghívótként pedig a kárpátaljai Nagybégány is csatlakozott a programhoz. A városvezető ismertette azt is, hogy a találkozó jó hangulatban, baráti légkörben zajlott. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.
1: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
10: Most is veled.
0: Eurotop 40. A visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéi.
1: Eurotop 40. A 28.

jobban pörögjön a munkaidő, jöjjön egy újabb Bestop listás. Eurotop 40. A 25.

Az 1998-ban útjára indult Taxi című sorozat nézők millióit hódította meg, a filmzenéje pedig minden alkalommal átfogó képet nyújtott a francia hip-hopról. A Black Eyed Peas imént hallott Pán Péter című dala remekül visszaadta a Taxi című film pörgését. A következő filmzenével a 007-es ügynököt, James Bondot idézzük meg az éteren keresztül, amelynek betétdalát a rock nagyi Tina Turner énekelt el. Egyes rosszmájú kritikusok szerint ez volt a film egyetlen igazán élvezhető része. Erre a hangulatra és a film díszleteire építette fel Tina Turner akkori világturnéját, amelynek keretében egy évvel később Budapesten, vagyis 1996-ban a Népstadionban is fellépett.

0: te zenéd.
1: A te rádiód.
0: A te rádiód. Ez a Best FM. Eurotop 40. A 21.

0: top sláger. Újabb top sláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 18.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Hagyd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
4: Ez reklám volt.
5: A Best FM-en. Egy kontinens.
4: Egy slágerlista.
6: Európa legjobbjai.
4: Európa 40. A 17.

0: Szerelemnek múlnia kell című dalt hallgatunk meg Zorántól, a magyar popzen egyik vezéregyeniségétől, aki még 1961-ben alakította a Metro együttest, majd 1977-ben jelentette meg első szóló lemezét. Azóta is töretlen karrierjét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy lemezei, a régebbiek is állandó hiánycikknek számítanak. Az Eurotop 40 heti listája hamarosan folytatódik, ám előtte a Halott pénzes fiúk egyik sikerdala érkezik 2016-ból, ez az Élnünk kellett volna még című dal, amelyben közreműködött Kővári Zoli is, és a videóklipje sem lett unalmas, az üzenete pedig, hogy merjünk élni és ne pazaroljuk az életünket, és nem mindig azon gondolkozzuk, hogy mi lett volna, ha. Érkezik tehát a Halott pénz és az Élnünk kellett volna, itt a Best FM-en.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kötetlen elegancia, különleges ízek és felejthetetlen esték. Ez az Atelier Debrecenben. Élvezd a Fine Bistro hangulatát egy pohár bor vagy koktél mellett. Foglalj asztalt a plusz 3652 866 130-as telefonszámon vagy a hotellicium.com per étterem oldalon.
3: Sátán tanga. Ráskó Eszter önálló estje szeptember 27-én délután 3 és 6 órakor Debrecenben a Kölcsei Központban. Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu weboldalon. Szeptember 27-e. Ráskó Eszter. Debrecen.

0: Sziasztok, Kassa Tibi vagyok.
1: Bárhol is vagy, ott van veled
2: a Best FM.
1: A Best FM.
3: Októberben kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Bújai ösztöndíjasokat köszöntöttek az akadémián. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Hajdúbiharban. Számolt be róla a Hajdú Press. A programmal egy időben az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A védekezésre azért van szükség, mert a veszettség továbbra is jelen van a környező országokban, különösen az ukrán és a román határ közelében. Magyarországon idén eddig 2 esetet igazoltak. A kutyák veszettség elleni oltása kötelező, a macskák rendszeres vakcinázása pedig erősen ajánlott. A rókák immunizálásának eredményességét a Nébih laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, amelynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségről való beszélgetést. Mondta a rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
4: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
3: A Debreceni Egyetem 13 fiatal kutatója nyerte el idén a Bújai János Kutatási Ösztöndíjat, számolt be róla az unide.hu. A díjazottakat a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházában rendezett ünnepségen köszöntötték. Az idei pályázatra 766 érvényes jelentkezés érkezett, közülük 157 kutató kapta meg az ösztöndíjat. A rendezvényen a kiemelkedő színvonalú záró kutatói jelentést készítőket emléklappal és bújai plakettel is elismerték. A Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának oktatója, Pinzes János szintén bújai plakettet vehetett át. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék, eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.
2: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
5: Most is veled.
6: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 13.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM. Eurotop 40. A 11.

Múlt idézőnkben egy 1960-ban íródott dalt hallgattunk meg itt az Eurotop 40-ben. Ez volt a More Than I Can Say című dal, amelyet a rock and roll úttörőjének, Buddy Hollynak a halála után rögzített zenekarának két tagja, és ez lett az egyetlen kislemez az Egyesült Királyságban, amely belépett a Top 40-be, és a 26. helyig menetelt. Számos hazai és nemzetközi díjat nyert a most következő finn rockzenekar, a The Rasmus, akiknek az 5. Dear Letters című albuma hozta meg az igazi nagy áttörést. A lemez legsikeresebb száma az In the Shadows, amelyet már is játszunk itt az Eurotop 40-ben, a Best FM-en.

0: Egy újabb top sláger. Újabb top sláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
2: Eurotop 40. A 8.

Intim Torna Illegál, vágjáljuk a takádba című száma is azon dalok táborát erősíti, amelyek mély mondani valójukkal segítenek a nehéz pillanatokban. A zenekar a megalakulása óta hazánk egyik kedvenc koncertzenekara lett, a klub és fesztivál élet egyik legenergikusabb produkciója, a vágjáljuk a takádba című daluk pedig már egyenesen szlogen lett. Az Eurotop 40-ben filmzenével megyünk tovább, amelyet a Kossuth díjas és többszörös Emerton díjas énekesnek, dalszövegírónak Demjén Ferencnek köszönhetünk, akinek slágereit nem lenne egyszerű összeszámolni. 1985-ben a Szerelem első vérig című nagysikerű mozifilmhez írt dalt, amelyet ő maga is énekelt el.

A Best FM-mel bármikor beindulhat a buli. Bármikor beindulhat a buli. Eurotop 40. A negyedik.

0: Eurotop 40. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. 10 000 tesztvezetés 4 nap alatt? Igen! Szeptember 24 és 27 között próbáld ki a Chery modelleket, és segíts országos rekordot dönteni. Közben még államutazást is nyerhetsz, vagy akár vissza is kaphatod a megrendelt autód árát. Gyere és vezess!
2: Ez jól hangzik, Zoli, de Debrecenben hol lehet belevezni? Azt tudod?
3: Igen.
2: Szerintem én is, a Chery vagépnél.
3: Óriási.
2: A Mikepércsi út 73/C-ben.
4: Így van, gyerek.
5: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14. pupillaoptika.hu.
6: Ez reklám volt.
0: A Best FM-en.
7: 10 éves az egészségügyi tanárképzés, ötletpályázatot hirdettek Hajdúböszörményben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: A Best FM-en.
7: 10 éves jubileumát ünnepelte a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése, számolt be róla az unideb.hu. Az egészségtudományi karon rendezett eseményen felidézték a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. Az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze. Többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészség megőrzése való nevelést helyezve középpontba. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta el rádiónknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
8: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, így félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
7: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ötletpályázatot hirdett Hajdúböszörmény önkormányzata a város turisztikai és közösségi vonzerejének növelésére, tájékoztatott a város honlapja. Olyan kreatív és megvalósítható ötleteket várnak, amelyek többek között új turisztikai látványosságokhoz, közösségi terek fejlesztéséhez, rendezvényekhez vagy élményalapú városi attrakciókhoz kapcsolódnak. A pályázaton magánszemélyek, civil szervezetek, informális közösségek és gazdasági szereplők is részt vehetnek. A pályaművek benyújtásának határideje szeptember 30-a. A kiválasztott ötletek későbbi megvalósítására a város a rendelkezés álló források függvényében lehetőséget biztosíthat. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

0: Miley Cyrus.
1: Ed Sheeran.
2: Charlie Puth.
3: Eurotopne. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula.
4: Kilencedik lett.
5: A nyár egyik slágere az Önádör nevű holland elektronikus zenészpárostól. A Talk to You.
4: Nyolcadik lett.
5: Bibi Rexha, Ez a New Religion.
4: Hetedik ezen a héten.
5: Egy török klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe. A hat tagú Los Angeles-i lánycsapat.
6: Hi, I'm Daniela.
7: I'm Megan.
8: I'm Manu.
9: I'm Minche.
10: I'm Sophia.
11: Hi, I'm Laura.
12: And we're Cat's
4: Eye. Ötödik, Alex Warren újdonsága, a Fever Dream. A negyedik helyen
5: a dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, Yuga és a Move Into the Sun.
4: Ezen a héten
5: egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware.
4: Második lett
5: Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Missin' Know It All.
4: Az Eurotop 40
0: eheti lista vezetője.
3: Eurotop 40-ben ezen a héten az első
0: az első
5: Shakira és a

0: Egy kontinens.
1: Egy slágerlista.
0: Európa legjobbjai.
1: Európa 40.
2: Köszöntjük Frida és Friderika nevű kedves hallgatóinkat. A Friderika a Frida alakváltozata. A név legismertebb viselői Frida Kahlo, mexikói festőnő, Bayer Friderika énekesnő, és természetesen ön kedves Friderika, aki a rádiót hallgatja.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Átadták az év civis házadíjat Debrecenben. Testvértelepülések találkozója Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A Miklós utca 43 szám alatti épület kapta idén az év civis házadíjat Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A korábban átalakított, lecsupaszított homlokzati díszletet az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. A munkához Gulyás Attila építés segítségét is igénybe vették a tulajdonosok. Az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is kihirdették. A Darabas utca 39, a Kossuth utca 3 és 11, a Piac utca 69, valamint a 60 utca 6 szám alatt ingatlanok újulhatnak meg. Az önkormányzat idén 220 millió forintot különített el erre a célra. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
2: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek életbe Magyarországon is. Ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
1: Hajdúszoboszlóra érkeztek a város testvértelepüléseinek delegációi és kulturális művészeti csoportjai a Boris Gasztrofesztiválra. Számolt be róla Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Az egyik Termál Hotel konferencia termében a résztvevő települések kölcsönösen bemutatkoztak színvonalas prezentáció keretében. Hajdúszoboszló mind a hat testvérvárosa, Bárdőrheim, Dicsőszentmárton, Rív, Dzserzsónyov, Langsrón és Késmár képviselteti magát, meghívótként pedig a kárpátaljai Nagybégány is csatlakozott a programhoz. A városvezető ismertette azt is, hogy a találkozó jó hangulatban, baráti légkörben zajlott. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárást helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
0: Mindig veled.
2: Októberben kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Bújai ösztöndíjasokat köszöntöttek az akadémián. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Hajdúbiharban. Számolt be róla a Hajdú Press. A programmal egy időben az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A védekezésre azért van szükség, mert a veszettség továbbra is jelen van a környező országokban, különösen az ukrán és a román határ közelében. Magyarországon idén eddig 2 esetet igazoltak. A kutyák veszettség elleni oltása kötelező, a macskák rendszeres vakcinázása pedig erősen ajánlott. A rókák immunizálásának eredményességét a Nébih laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Média Unió új kampánya, amelynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségről való beszélgetést. Mondta a rádiónknak Kardos Ferenc, a Média Unió ügyvezetője.
3: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
2: A Debreceni Egyetem 13 fiatal kutatója nyerte el idén a Bújai János Kutatási Ösztöndíjat, számolt be róla az unide.hu. A díjazottakat a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházában rendezett ünnepségen köszöntötték. Az idei pályázatra 766 érvényes jelentkezés érkezett, közülük 157 kutató kapta meg az ösztöndíjat. A rendezvényen a kiemelkedő színvonalú záró kutatói jelentést készítőket emléklappal és bújai plakettel is elismerték. A Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának oktatója, Pinzes János szintén bújai plakettet vehetett át. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Mindig veled.
3: 10 éves az egészségügyi tanárképzés, ötletpályázatot hirdettek Hajdúböszörményben. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: 10 éves jubilómát ünnepelte a Debreceni Egyetem egészségügyi tanárképzése, számolt be róla az unideb.hu. Az egészségtudományi karon rendezett eseményen felidézték a képzés legfontosabb mérföldköveit, és köszöntötték azokat a hallgatókat és oktatókat, akik az elmúlt évtizedben részesei voltak a szakmai közösségnek. Az első szakmai tanárképzés 2016. szeptemberében indult, és már az első évben több mint 100 hallgató kezdte meg tanulmányait. A képzés az egészségtudomány és a neveléstudomány ismereteit kapcsolja össze. Többek között az egészséges életmódra, a megelőzésre és az egészség megőrzése való nevelést helyezve középpontba. Rendszeres mozgásra ösztönöz a millió lépés az iskoládért kihívás. A 77 napos akció hétfőn indul. A motto ezúttal napi 8. A cél ugyanis az, hogy a résztvevők napi legalább 8000-et lépjenek, vagy ennek megfelelő fizikai aktivitást végezzenek. A lépéseket az iskoláknak lehet gyűjteni. Az intézmények értékes sportszervásárlási támogatásért versenyeznek, mondta a rádiónknak Grózdi Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének orvosigazgatója.
4: Sokszor azért nem állunk neki mozogni, mert úgy gondoljuk, hogy valami nagyot kell tennünk, egy félmaratont lefutni, vagy valami nagy dolgot csinálni, és ezért tűztük ki ezt a napi 8-at, vagyis hogy legalább napi 8000 lépésnyi mozgást teljesítsünk. Ha ezt megtesszük egyébként, akkor nagyon sokat tettünk az egészségünkért, ami aztán nagyon jó lesz akár a gyerekeknek, akár a felnőtteknek, különösen az, hogy egy közösség alakult most már ki, akik együtt mozognak, és ezzel a mozgás egyébként jótékonyak lehetünk, hiszen segíthetjük az iskolát.
3: A programhoz a millió lépés alkalmazáson keresztül bárki csatlakozhat. Ötletpályázatot hirdett Hajdúböszörmény önkormányzata a város turisztikai és közösségi vonzerejének növelésére, tájékoztatott a város honlapja. Olyan kreatív és megvalósítható ötleteket várnak, amelyek többek között új turisztikai látványosságokhoz, közösségi terek fejlesztéséhez, rendezvényekhez vagy élményalapú városi attrakciókhoz kapcsolódnak. A pályázaton magánszemélyek, civil szervezetek, informális közösségek és gazdasági szereplők is részt vehetnek. A pályaművek benyújtásának határideje szeptember 30-a. A kiválasztott ötletek későbbi megvalósítására a város a rendelkezés álló források függvényében lehetőséget biztosíthat. A következő napokban továbbra is változékonyabb időre számíthatunk Debrecenben és környékén. Eső, illetve zápor is előfordulhat Hajdúbiharban, miközben a szél többnyire élénk mérsékelt marad. A nappali maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, az esti éjszakai órákban pedig a minimum hőmérséklet 11 és 15 fok között alakul.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Önne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: Ez a Best Hétvége. Best Hétvége. A Best FM-en.
1: A Best FM-en.
2: Átadták az év civis házadíjat Debrecenben. Testvértelepülések találkozója Hajdúszoboszlón. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: A Miklós utca 43 szám alatti épület kapta idén az év civis házadíjat Debrecenben, számolt be róla a dehir.hu. A korábban átalakított, lecsupaszított homlokzati díszletet az eredeti tervrajzok alapján szecessziós stílusban állították helyre. A munkához Gulyás Attila építés segítségét is igénybe vették a tulajdonosok. Az épített örökség felújítási program idei nyerteseit is kihirdették. A Darabas utca 39, a Kossuth utca 3 és 11, a Piac utca 69, valamint a 60 utca 6 szám alatti ingatlanok újulhatnak meg. Az önkormányzat idén 220 millió forintot különített el erre a célra. Vége lehet a megalapozatlan zöld ígéreteknek. Szeptember 27-től szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy mit állíthatnak a vállalkozások termékeikről és szolgáltatásaikról a fenntarthatósággal kapcsolatban. Az uniós szabályozás alapján több olyan állítás és jelölés is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül majd, amelyet a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak tartanak. A változásokról Horváth Bálintot, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivőjét kérdeztük.
3: A vállalkozások egyre nagyobb számban fogalmaznak meg zöld üzeneteket, ugyanakkor nagyon gyakran az úgynevezett zöldremosás hibájába esnek, csak azt állítják egy termékről, hogy mondjuk környezetbarát, fenntartható vagy klímasemleges, és nincs mögötte valós tartalom, ami ezt az állítást alátámasztaná vagy igazolná. Szeptember 27-től a jelenleginél sokkal szigorúbb szabályok lépnek, illetve Magyarországon is ezen a téren a vállalkozásoknak minden egyes állításukat pontosan alátámasztottan bizonyítaniuk kell, és a Gazdasági Versenyhivatal is fog figyelni ezek betartására.
2: Hajdúszoboszlóra leérkeztek a város testvértelepüléseinek delegációi és kulturális művészeti csoportjai a Boris Gasztrofesztiválra. Számolt be róla a Ceglédi Gyula polgármester közösségi oldalán. Az egyik Termál Hotel konferencia termében a résztvevő települések kölcsönösen bemutatkoztak színvonalas prezentáció keretében. Hajdúszoboszló mind a 6 testvérvárosa, Bárdőrheim, Dicsőszentmárton, Rív, Dzsersonyóv, Langsrón és Késmár képviselteti magát, meghívótként pedig a kárpátaljai Nagybégány is csatlakozott a programhoz. A városvezető ismertette azt is, hogy a találkozó jó hangulatban, baráti légkörben zajlott. 22 és 26 fok között alakul a napi maximum hőmérséklet Debrecenben és környékén a következő napokban. A változékonyabb időjárás helyenként eső vagy zápor is kísérheti Hajdúviharban, a szél pedig többnyire mérsékelt, időnként élénk lesz. Az esti és éjszakai órákban 11-15 fokos minimumokra számíthatunk.

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart.
0: A Best FM-en.
1: A Best FM-en.

0: a hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Best FM. Mindig veled.
3: Októberben kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása. Bújai ösztöndíjasokat köszöntöttek az akadémián. Változékonyabb idő várható. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Október 3-án kezdődik a rókák őszi veszettség elleni vakcinázása Hajdúbiharban, számolt be róla a Hajdú Press. A programmal egy időben az érintett területeken ebzárlatot és legeltetési tilalmat is elrendelnek. A védekezésre azért van szükség, mert a veszettség továbbra is jelen van a környező országokban, különösen az ukrán és a román határ közelében. Magyarországon idén eddig 2 esetet igazoltak. A kutyák veszettség elleni oltása kötelező, a macskák rendszeres vakcinázása pedig erősen ajánlott. A rókák immunizálásának eredményességét a Nébik laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzi. Hol kezdődik a függőség és milyen jelekre érdemes figyelni? Az alkohol, a drog, a játék és a képernyőfüggés a magyar fiatalokat is érinti. Ezzel kapcsolatos a Médiaunió új kampánya, amelynek részeként kiszállókártyákkal segítik a függőségről való beszélgetést. Mondta a rádiónknak Kardos Ferenc, a Médiaunió ügyvezetője.
4: Ha valaki érzi, vagy látja, hogy probléma van, sokszor nem tudja, hogyan induljon el, mit kérdezzen, vagy kihez forduljon. Ebben adnak kapaszkodót a kiszállókártyák. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyőfüggőséghez kapcsolódó összesen 53 kártya tesz fel olyan kérdéseket, amelyeket sokan talán magunkban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és lehetséges következő lépés olvasható. A kártyák a fiatalok mellett a szülőknek, pedagógusoknak és kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát, vagy elindítani egy nehéz beszélgetést.
3: A Debreceni Egyetem 13 fiatal kutatója nyerte el idén a Bújai János Kutatási Ösztöndíjat, számol be róla az unide.hu. A díjazottakat a Magyar Tudományos Akadémia budapesti székházában rendezett ünnepségen köszöntötték. Az idei pályázatra 766 érvényes jelentkezés érkezett, közülük 157 kutató kapta meg az ösztöndíjat. A rendezvényen a kiemelkedő színvonalú záró kutatójelentést készítőket emléklappal és bújai plakettel is elismerték. A Debreceni Egyetem természettudományi és technológiai karának oktatója, Pinzes János szintén bújai plakettet vehetett át. Marad a változékonyabb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 22 és 26 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 11 és 15 fok között alakul. Csapadék, eső vagy zápor formájában előfordulhat Hajdúbiharban. A szél többnyire élénk mérsékelt lesz.

0: otthon van minden otthonban.
1: Best FM.
2: Az úgy volt, hogy mindig is mondtad, hogy vége lesz, hogy káprázod, eltűnsz, mint

A szívemen is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.